All right.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Teljes kapacitással működik Paks. Fiatalok segíthetnek a klímaváltozáson. Elhunyt Nádas Péter író, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű, mind a 4 reaktor és a 8 turbina kifogástalanul működik. Magyar Péter kormányfő megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját. Egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Fiatalok ötleteit várja a főváros, akár 1,5 millió forint is járhat a legjobbaknak. A klímaváltozásról szóló pályázatra a 15 és 24 év közöttiek terveit várják, amelyek révén segíthetik a globális felmelegedés hatásainak mérséklését. A felhívásra 15 milliárd forint áll rendelkezésre, projektenként 500 ezer és 1,5 millió forint közötti támogatás igényelhető. A nyerteseknek jövő áprilisáig kell megvalósítaniuk elképzeléseiket a fenntarthatóbb környezetért, vagy a zöldebb közlekedésért. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 ezer diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egy újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal.
1: Életének 84. évében meghalt Nádas Péter író, drámaíró, esszéista. Az alkotó 1942-ben született Budapesten, pályáját fotóriporterként és újságíróként kezdte. Első kötete a Biblia 1967-ben jelent meg. Legismertebb művei közé tartozik az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek és a Világló részletek. Utolsó könyvét, a Halotti barátaimat tavaly ismerhette meg a közönség. Nevét többször is a Nobel-díj esélyesei között emlegették. A Kossuth és József Attila díjas alkotót Gombos-Szegi otthonában érte a halál. Folytatódik a felmelegedés, napos időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű, a szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap országszerte száraz, derűs időben lesz részünk, esni sehol sem fog. 29 és 37 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban beborul, zivatar érkezik. Nem lesz jelentős a lehűlés, vasárnap marad a kellemes nyári idő, a Tiszántúlon feltámad a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

fény távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ideiglenes parkolási korlátozások Szolnokon. Korábban indultak vissza a költöző madarak. Felejthetetlen élmények a vándortáborban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ideiglenes parkolási tilalmat vezettek be Szolnokon a Mária úti parkoló egyes részein faápolási munkálatok miatt. A korlátozás két ütemben érinti az útszakaszt, ahol naponta a délelőtti és a kora délutáni órákban nem lehet majd megállni a gépjárművekkel. Az első időszakban a Könyv utca és a Templom utca közötti területen kell számítani a lezárásra a hónap végéig. Ezt követően a szakemberek a Könyv utca és a Baross utca közötti részen folytatják a fák gajazását és ápolását szeptember elején. Az áthaladó járműforgalom a munkálatok teljes ideje alatt biztosított marad az utcában, a lezárások kizárólag a parkolóhelyeket érintik. A városüzemeltetés arra kéri közleményében az autóval közlekedőket, hogy a biztonságos és zavartalan munkavégzés érdekében a megadott időszakokban ne parkoljanak a megjelölt területeken. Sorsoltak a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, ahol a 32 közé jutásért a Karcagi SC az első osztályú Eto FC Győr csapatát kapta ellenfeléül. A még versenyben lévő Jász Nagykun-Szolnok megyei alakulatok közül a harmadosztályú Szolnoki MÁV FC a szintén NB3-as ellenféllel a komáromi VSE együttesével csap össze a továbbjutásért. A tiszafüredi VSE sem kapott könnyű feladatot, a vármegyei gárda ugyanis az északnyugati csoportban vitézkedő Haladás FC ellen lép pályára. A szabályok értelmében az élvonalbeli és a másodosztályú klubok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz, ám az NB1-es csapatokat még nem sorolhatták ki egymás ellen. A továbbjutás sorsa mindössze egyetlen mérkőzésen dől el, amit a tervek szerint a szeptember közepén kijelölt játéknapon tartanak meg. A vármegyei együttesek így hazai és idegenbeli pályán is komoly küzdelmekre számíthatnak a kupa sorozatban, írta meg a szoljon.hu. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amin minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: Sikeres műtéten esett át az a pilóta, aki korábban balesetet szenvedett a szolnoki bázisnál, ahová egy vadászgéppel tért volna vissza. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy az orvosi tájékoztatás szerint a beavatkozás jól sikerült, és a sérült teljes felépülése várható. A pilóta a veszélyes helyzetben úgy döntött, hogy nem hagyja magára a gépet, hanem visszahozza azt a szolnoki katonai létesítménybe, és csak a kényszerleszállás után katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A katapultálás közben gerincsérülést szenvedett pilótát a fővárosi Honvéd kórházban műtötték meg, ahol a tárca vezetője és Kürtös László parlamenti államtitkár is meglátogatta. A miniszter biztatónak nevezte a helyzetet, és reményét fejezte ki, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. kigyulladt egy fatároló jászberényben a Daru utcában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a gyorsan terjedő lángok átterjedtek a szomszédos, Trombita utcai ingatlanon álló 60 négyzetméteres lakóház tető szerkezetére, valamint a mellette található kisebb tárolókra is. A helyszínre érkező jászberényi, hatvani, nagykátai és jászárok szállási tűzoltók 3 vízsugárral fékezték meg a tüzet. A szakembereknek a lángok elfolytása mellett nagy mennyiségű tűzifát is ki kellett vinniük a lángoló épületből. A tűzeset következtében a Trombita utcai ingatlan teljesen lakhatatlanná vált, így az ott élő lakó idéglenesen a rokonaihoz költözött. Személyi sérülésről nem adtak hírt, ám jelentős anyagi kár keletkezett. A hatóságok megkezdték a tűz keletkezési körülményeinek vizsgálatát. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
3: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
1: A szomszédban dolgoznak a közép-tiszai vízügyesek. Békés Csabán és Békésen az élővíz csatornáról szedik össze az elszaporodott vízi növényzetet. A munkálatokat egy speciális vízi munkagéppel végzik, amit a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság kért tőlük kölcsön, számoltak be róla honlapjukon. A beavatkozásra azért volt szükség, mert a mérések alacsony oxigén szintet mutattak ki a vízben. A békalencse gépi kiszedése napi 12 órában zajlik, és a tervek szerint 8 napig tart. Ezzel párhuzamosan a víz folyamatos levegőztetését is végzik a szakemberek a belterületi szakaszokon. A feladathoz szivattyúkkal felszerelt vízi járműveket használnak, amik a vizet a levegőbe porlasztva pótolják a hiányzó oxigént. A szakemberek a növényzet eltávolításával és a víz levegőztetésével egyaránt a csatorna állapotát igyekeznek javítani. Ritka égi látványosságban lehet részünk csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, aminek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
4: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen terem.
1: Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk. Ma 30, holnap 33 fokos nappali maximumok, éjjel 16-18 fokos minimumok lehetnek.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, szép jó reggelt kívánok augusztus 27-én csütörtökön. Sok boldogságot, kedves névnapos gáspárok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Hamarosan Artful Dodger jön a Rewind-dal, benne Craig David ének hangjával. Hallhatjuk Sheryl Cole-t, de mindenek előtt a The Rasmus slágerét. In the Shadows hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM,

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 27-e van, csütörtök, a kőpapírolló világnapja. Az egyik legikonikusabb játékot ünnepeljük ma, igen, a legendás kőpapírollót. Ki gondolta volna, hogy egy egyszerű kézmozdulatokkal játszható játék világnapot érdemel, pedig ez a több mint 2000 éves döntéshozatali módszer nem csak a gyerekkorunk része, hanem felnőttként is komoly tétje lehet. Legyen szó arról, hogy ki fizeti a következő kört, ki ül előre az autóban, vagy kié az utolsó szeletpizza. Japánból indult világhódító útjára, és ma már hivatalos bajnokságokat is rendeznek belőle. És ha harc legyen harc, Fight for this love, Sheryl Cole dalával megy tovább a csütörtök reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Egy fokkal melegebbre készülhetünk ma már, mint amilyen tegnap volt. 28-34 fok közé melegszik a levegő. Napos, néha felhős időnk lesz. Holnap még ennél is melegebb. Részletek a hírek végén. Aztán jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, az Outkast-től a The Way You Move a Besten. Jó reggelt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ideiglenes parkolási korlátozások Szolnokon. NB1-es ellenfelet kapott a karcagi SC a Magyar Kupában. Felejthetetlen élmények a vándortáborban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ideiglenes parkolási tilalmat vezettek be Szolnokon a Mária úti parkoló egyes részein faápolási munkálatok miatt. A korlátozás két ütemben érinti az útszakaszt, ahol naponta a délelőtti és a kora délutáni órákban nem lehet majd megállni a gépjárművekkel. Az első időszakban a Könyv utca és a Templom utca közötti területen kell számítani a lezárásra a hónap végéig. Ezt követően a szakemberek a Könyv utca és a Baross utca közötti részen folytatják a fák gajazását és ápolását szeptember elején. Az áthaladó járműforgalom a munkálatok teljes ideje alatt biztosított marad az utcában, a lezárások kizárólag a parkolóhelyeket érintik. A városüzemeltetés arra kéri közleményében az autóval közlekedőket, hogy a biztonságos és zavartalan munkavégzés érdekében a megadott időszakokban ne parkoljanak a megjelölt területeken. Sorsoltak a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, ahol a 32 közé jutásért a karcagi SC az első osztályú Eto FC Győr csapatát kapta ellenfeléül. A még versenyben lévő Jász-Nagykun-Szolnok megyei alakulatok közül a harmadosztályú Szolnoki MÁV FC a szintén NB3-as ellenféllel a komáromi VSE együttesével csap össze a továbbjutásért. A tiszafüredi VSE sem kapott könnyű feladatot, a vármegyei gárda ugyanis az északnyugati csoportban vitézkedő Haladás FC ellen lép pályára. A szabályok értelmében az élvonalbeli és a másodosztályú klubok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz, ám az NB1-es csapatokat még nem sorolhatták ki egymás ellen. A továbbjutás sorsa mindössze egyetlen mérkőzésen dől el, amit a tervek szerint a szeptember közepén kijelölt játéknapon tartanak meg. A vármegyei együttesek így hazai és idegenbeli pályán is komoly küzdelmekre számíthatnak a kupa sorozatban, írta meg a szoljon.hu. Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk. Ma 30, holnap 33 fokos nappali maximumok, éjjel 16-18 fokos minimumok lehetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 27. napján, csütörtökön, sok napsütésre van kilátás, a néha megjelenő felhőkből lényeges csapadék sehol sem várható. Élénk szél, és ma már egy fokkal melegebb, 28-34 fok közötti maximum várható, holnap még ennél is melegebb lesz, a hétvégén pedig egy hideg front hoz újból lehűlést. Én pedig hozom a következőt a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, már el is indítottam, Basement Jacks, Good Luck a Besten, jó reggelt!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 7 óra pillanatokon belül, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk például az IMF-fel. Vagy karamellel. Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést szétlő tereken, mennyi zokogás... Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sikeresen megműtötték a Szolnokon lezuhant vadászrepülőgép pilótáját, fatároló és háztető éget Jászberényben. Korábban indultak vissza a költöző madarak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Sikeres műtéten esett át az a pilóta, aki korábban balesetet szenvedett a szolnoki bázisnál, ahová egy vadászgéppel tért volna vissza. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy az orvosi tájékoztatás szerint a beavatkozás jól sikerült, és a sérült teljes felépülése várható. A pilóta veszélyes helyzetben úgy döntött, hogy nem hagyja magára a gépet, hanem visszahozza azt a szolnoki katonai létesítménybe, és csak a kényszer leszállás után katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A katapultálás közben gerincsérülést szenvedett pilótát a fővárosi Honvéd kórházban műtötték meg, ahol a tárca vezetője és Kürtös László parlamenti államtitkár is meglátogatta. A miniszter biztatónak nevezte a helyzetet, és reményét fejezte ki, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Kigyulladt egy fatároló Jászberényben, a Daru utcában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a gyorsan terjedő lángok átterjedtek a szomszédos, Trombita utcai ingatlanon álló 60 négyzetméteres lakóház tető szerkezetére, valamint a mellette található kisebb tárolókra is. A helyszínre érkező jászberényi, hatvani, nagykátai és jászárok szállási tűzoltók 3 vízsugárral fékezték meg a tüzet. A tűzeset következtében a Trombita utcai ingatlan teljesen lakhatatlanná vált, így az ott élő lakó ideiglenesen a rokonaihoz költözött. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője. Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk. Ma 30, holnap 33 fokos nappali maximumok, éjjel 16-18 fokos minimumok lehetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok augusztus 27-én csütörtökön. Sok boldogságot a névnapos Gáspároknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ha szülinapos, névnapos, ünnepelt, ismerős vagy közlekedési infó van, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. 50 Centtel indul ez az óra.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás,

Best FM, a legjobb zenék. Így 4-8 tájékán van, aki már rég túl van, például a reggeli tornán, aki viszont még nem, annak jöjjön egy kis aláfestő zene hozzá. Move Your Body, Hannina Skytól, ha pedig az úton lévőknek van közlekedési híre, küldjék ide 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat!

0: Best FM, a legjobb zenék, hogy hogyan mentek annó a dolgok a 90-es években, kiderül a fél 9-es hírek után. This is how we do it, így csináljuk mi. Montel Jordan folytatja, augusztus 27-én csütörtökön. Alapvetően napsütéses idő lesz, de tovább melegszik a levegő, a héten a legmelegebb holnap lesz. Részletek mindjárt, aztán folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be do up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A szomszédban segítenek a vízügyesek. Közel 100 program a Szolnok napja rendezvénysorozaton. Egyszerre lesz látható a lenyugvó és fogyatkozó hold. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A szomszédban dolgoznak a közép-tiszai vízügyesek. Békés Csabán és Békésen az élővíz csatornáról szedik össze az elszaporodott vízi növényzetet. A munkálatokat egy speciális vízi munkagéppel végzik, amit a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság kért tőlük kölcsön, számoltak be róla honlapjukon. A beavatkozásra azért volt szükség, mert a mérések alacsony oxigén szintet mutattak ki a vízben. A békalencse gépi kiszedése napi 12 órában zajlik, és a tervek szerint 8 napig tart. Ezzel párhuzamosan a víz folyamatos levegőztetését is végzik a szakemberek a belterületi szakaszokon. A feladathoz szivattyúkkal felszerelt vízi járműveket használnak, amik a vizet a levegőbe porlasztva pótolják a hiányzó oxigént. A szakemberek a növényzet eltávolításával és a víz levegőztetésével egyaránt a csatorna állapotát igyekeznek javítani. Csaknem 100 programot kínálnak az érdeklődőknek a Szolnok napja elnevezésű, valójában háromnapos rendezvénysorozaton. A mától szombatig tartó eseményen a helyi vasútvonal átadásának évfordulójáról is megemlékeznek a szervezők. A programok között katonazenekari fesztivált rendeznek több várossal közösen, a látogatók pedig városszerte koszorúzásokon, nosztalgia vonatozáson és civil szervezetek bemutatóin is részt vehetnek. A kikapcsolódni vágyókat kisvonat, játszóház, közösségi festés, kismotorverseny és kézműves foglalkozások is várják. Ritka égi látványosságban lehet részünk csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, aminek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk. Ma 30, holnap 33 fokos nappali maximumok, éjjel 16-18 fokos minimumok lehetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: mesét. Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 27-én csütörtökön, sok boldogságot a névnaposoknak. Ők ma a Gáspárok és Istenéltesse a szülinaposokat is. Ma van a kő, papír, olló világnap. 1970-ben ezen a napon született Tony Kanál, basszusgitáros, a No Doubt alapítója. 1982. augusztus 27 megszületett Adam Diamond, művész nevén Duke Dumon, brit zenész, dalszerző, DJ producer. 1976-ban a mai napon született Mark Webber, ausztrál autóversenyző, Forma 1-es pilóta. És 1986. augusztus 27 megszületett Mario, amerikai R&B énekes. 2004-ben a Billboard első helyét szerezte meg a Let Me Love You-val. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin. Feel good, right?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lassan véget ér a fesztivál szezon, de azért mi még repetázunk egy picit a jetlaggel.
2: Mert ezek nem csak színes karszalagok.
1: És zenél a Texas is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha közlekedési infó van. Várom. Rögtön 8 óra a friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Idéglenes parkolási korlátozások Szolnokon. NB1-es ellenfelet kapott a Karcagi SC a Magyar Kupában. Felejthetetlen élmények a vándortáborban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idéglenes parkolási tilalmat vezettek be Szolnokon a Mária úti parkoló egyes részein faápolási munkálatok miatt. A korlátozás két ütemben érinti az útszakaszt, ahol naponta a délelőtti és a kora délutáni órákban nem lehet majd megállni a gépjárművekkel. Az első időszakban a Könyv utca és a Templom utca közötti területen kell számítani a lezárásra a hónap végéig. Ezt követően a szakemberek a Könyv utca és a Baross utca közötti részen folytatják a fák gajazását és ápolását szeptember elején. Az áthaladó járműforgalom a munkálatok teljes ideje alatt biztosított marad az utcában, a lezárások kizárólag a parkolóhelyeket érintik. A városüzemeltetés arra kéri közleményében az autóval közlekedőket, hogy a biztonságos és zavartalan munkavégzés érdekében a megadott időszakokban ne parkoljanak a megjelölt területeken. Sorsoltak a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, ahol a 32 közé jutásért a Karcagi SC az első osztályú Eto FC Győr csapatát kapta ellenfeléül. A még versenyben lévő Jász-Nagykun-Szolnok megyei alakulatok közül a harmadosztályú Szolnoki MÁV FC a szintén NB3-as ellenféllel a komáromi VSE együttesével csap össze a továbbjutásért. A tiszafüredi VSE sem kapott könnyű feladatot, a vármegyei gárda ugyanis az északnyugati csoportban vitézkedő Haladás FC ellen lép pályára. A szabályok értelmében az élvonalbeli és a másodosztályú klubok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz, ám az NB1-es csapatokat még nem sorolhatták ki egymás ellen. A továbbjutás sorsa mindössze egyetlen mérkőzésen dől el, amit a tervek szerint a szeptember közepén kijelölt játéknapon tartanak. Meg. A vármegyei együttesek így hazai és idegenbeli pályán is komoly küzdelmekre számíthatnak a kupa sorozatban, írta meg a szoljon.hu. Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk. Ma 30, holnap 33 fokos nappali maximumok, éjjel 16-18 fokos minimumok lehetnek.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A sok friss info után a következő percek, sőt ez a fél óra is a zenéről szól, méghozzá az ezredforduló legjobb zenéiről. 4 perccel múlt 8, jó reggelt kívánok augusztus 27-én csütörtökön. Sok boldogságot a névnapos Gáspároknak és Isten éltesse a szülinaposokat is. Something About the Music, így indul az óra, The Slamming Frogs, készül a Blaha Louisiana és jön Vesz is az Alanéval. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 27-én csütörtökön, és közben csörög a 0620-55-55-155, Maxim Levente, Best FM, tessék.
1: Jó reggelt kívánok, Éva vagyok, Budapestről, 17. kerület.
0: Jó reggelt.
1: Csak azért szerettem volna beszélni valakivel, vagy írtam is egy üzenetet, hogy a hírekben hallottam, hogy eső nem várható. Hát itt a 17. kerületben dörög, és 7:30 óta szakad az eső, úgyhogy...
0: De jó önöknek!
1: Gondolom, hogy akik itt laknak, annak, azoknak ez nagyon jó hír.
0: Igen, tetszik tudni, milyen mínusz 40 és plusz 40 fok között, és hát eső várható is, meg nem is. Az időjárás most beelőzte az időjósokat. Köszönjük, Éva!
1: Nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni. Állandóan a Best-et hallgatom. Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük.
1: Minden jót kívánok.
0: Önnek is viszont kívánom. 0620 55 55 155 ezen a számon csörgött Éva, de ugyanide sima és Viber üzenet is jöhet. Most már félek kimondani, hogy nincs baleset, inkább azt mondom, hogy nem tudok balesetről. Ha bárki mást tapasztal, vagy óriási dugó van valahol, várom a közlekedési infót is. Krisztina Aguilera, Lil Kim, Can't Hold Us Down. Így megy tovább a csütörtök reggel.
2: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Az imént hallgatunk Éva által jelzett Zivatar Gucz, Szolnok felé tart éppen Budapest 17. kerületéből. A felhők és a záporok mellett ma napsütésre is készülhetünk, azért 30 fok körül alakul a maximum. Részletesebb időjárás jelentés a hírek végén, 8:30 után pedig a Backstreet Boys folytatja. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sikeresen megműtötték a Szolnokon lezuhant vadászrepülőgép pilótáját. Fatároló és háztető éget Jászberényben. Korábban indultak vissza a költöző madarak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Sikeres műtéten esett át az a pilóta, aki korábban balesetet szenvedett a szolnoki bázisnál, ahová egy vadászgéppel tért volna vissza. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy az orvosi tájékoztatás szerint a beavatkozás jól sikerült, és a sérült teljes felépülése várható. A pilóta veszélyes helyzetben úgy döntött, hogy nem hagyja magára a gépet, hanem visszahozza azt a szolnoki katonai létesítménybe, és csak a kényszerleszállás után katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A katapultálás közben gerincsérülést szenvedett pilótát a fővárosi Honvéd kórházban műtötték meg, ahol a tárca vezetője és Kürtös László parlamenti államtitkár is meglátogatta. A miniszter biztatónak nevezte a helyzetet, és reményét fejezte ki, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Kigyulladt egy fatároló Jászberényben, a Daru utcában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a gyorsan terjedő lángok átterjedtek a szomszédos, Trombita utcai ingatlanon álló 60 négyzetméteres lakóház tető szerkezetére, valamint a mellette található kisebb tárolókra is. A helyszínre érkező jászberényi, hatvani, nagykátai és jászárok szállási tűzoltók 3 vízsugárral fékezték meg a tüzet. A tűzeset következtében a Trombita utcai ingatlan teljesen lakhatatlanná vált, így az ott élő lakó ideiglenesen a rokonaihoz költözött. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője. Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk. Ma 30, holnap 33 fokos nappali maximumok, éjjel 16-18 fokos minimumok lehetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos, néha felhős idő, 30 fok körüli maximummal, egy-egy futózáporral. A főváros 17. kerülete például már túl van rajta, ahogyan azt korábban Éva is jelezte telefonon, a csapadékzóna pedig most ér Szolnok térségébe. Aki dugott balesetet lát, névnapost, szülinapost köszöntene, egyébként Gáspár napja van, hívjon, vagy írjon 20-as 55 55 155. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az 1999-es Amerikai Szépség című film inspirálta az angol DJ-t Jack Attát, aki 2002-ben elkészítette az American Dream-et. Ez is szól majd 9 után, és érkezik Zséda is. És jöhet a közlekedési info is, ha van, 0620 55 55 155, rögtön 9 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM!
2: 102.4 Best FM!
0: A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A szomszédban segítenek a vízügyesek. Közel 100 program a Szolnok napja rendezvénysorozaton. Egyszerre lesz látható a lenyugvó és fogyatkozó hold. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A szomszédban dolgoznak a közép-tiszai vízügyesek. Békés Csabán és Békésen az élővíz csatornáról szedik össze az elszaporodott vízi növényzetet. A munkálatokat egy speciális vízi munkagéppel végzik, amit a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság kért tőlük kölcsön, számoltak be róla honlapjukon. A beavatkozásra azért volt szükség, mert a mérések alacsony oxigén szintet mutattak ki a vízben. A békalencsek gépi kiszedése napi 12 órában zajlik, és a tervek szerint 8 napig tart. Ezzel párhuzamosan a víz folyamatos levegőztetését is végzik a szakemberek a belterületi szakaszokon. A feladathoz szivattyúkkal felszerelt vízi járműveket használnak, amik a vizet a levegőbe porlasztva pótolják a hiányzó oxigént. A szakemberek a növényzet eltávolításával és a víz levegőztetésével egyaránt a csatorna állapotát igyekeznek javítani. Csaknem 100 programot kínálnak az érdeklődőknek a Szolnok napja elnevezésű, valójában 3 napos rendezvénysorozaton. A mától szombatig tartó eseményen a helyi vasútvonal átadásának évfordulójáról is megemlékeznek a szervezők. A programok között katonazenekari fesztivált rendeznek több várossal közösen, a látogatók pedig városszerte kosztorúzásokon, nosztalgia vonatozáson és civil szervezetek bemutatóin is részt vehetnek. A kikapcsolódni vágyókat kisvonat, játszóház, közösségi festés, kismotorverseny és kézműves foglalkozások is várják. Ritka égi látványosságban lehet részünk csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, aminek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk. Ma 30, holnap 33 fokos nappali maximumok, éjjel 16-18 fokos minimumok lehetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék az ősz közelettét, nem csak a hamarosan megszólaló iskola csengő és a hőkupola miatt idő előtt elszáradt, elfonnyadt sárguló falevelek jelzik, hanem az is, hogy már egy órával hamarabb sötétedik, mint például másfél hónappal ezelőtt, és a napfelkelte is 6 óra környékére csúszott. És így volt ez 1993. augusztus 27-én is, mínusz hőkupola. Abban az évben jelent meg a Take That Babe című dala. Ezzel megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. A videóklip egyébként elnyerte a 94-es MTV Video Music Award gálán a közönség díjat. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha még nem ment le a reggeli csúcs, dugó, baleset van, várom az infót.

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap bringáztam, és az erdő mellett elhaladva azt láttam, hogy már sárgulnak és hullanak a falevelek. Hát ez augusztus végén még nem szokott így lenni, de hát a nagy szárazság, ugye? Rémálom. És egy másik, amerikai álom. A Jakarta American Dream című dala folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jövő hét kedden kezdődik az iskola. Érdemes lesz majd jóval hamarabb elindulni reggelente, főleg a nagyobb városokban. És sajnos az egyelőre nyári szüneti viszonylag enyhébb reggeli forgalomban is történt egy-két baleset. A 4-es főúton Ebes határánál két autó ütközött a 211-es kilométernél, a félútpályát lezárták. Árokba hajtott egy autó az 53-as főúton Kiskunhalas és Balota szállás között. A 65-ös kilométernél szintén félpályás zárás van, és gyalogos gázoltak a Komló-Mámpa összekötő úton Komló belterületén a Pécsi utca és a Kisfaludi utca kereszteződésénél. Az érintett szakaszon egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után újra csatlakozunk majd az ezredforduló háromlatához. Connected címmel szól a Stereo MC's dala, és itt lesz a Well Hello is. Közben dugó, baleset van bárhol, jöhet a közlekedési info a 0620-55-55-155-re. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Idéglenes parkolási korlátozások Szolnokon. NB1-es ellenfelet kapott a karcagi SC a Magyar Kupában. Felejthetetlen élmények a vándortáborban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idéglenes parkolási tilalmat vezettek be Szolnokon a Mária úti parkoló egyes részein faápolási munkálatok miatt. A korlátozás két ütemben érinti az útszakaszt, ahol naponta a délelőtti és a kora délutáni órákban nem lehet majd megállni a gépjárművekkel. Az első időszakban a Könyv utca és a Templom utca közötti területen kell számítani a lezárásra a hónap végéig. Ezt követően a szakemberek a Könyv utca és a Baros utca közötti részen folytatják a fák gajazását és ápolását szeptember elején. Az áthaladó járműforgalom a munkálatok teljes ideje alatt biztosított marad az utcában, a lezárások kizárólag a parkolóhelyeket érintik. A városüzemeltetés arra kéri közleményében az autóval közlekedőket, hogy a biztonságos és zavartalan munkavégzés érdekében a megadott időszakokban ne parkoljanak a megjelölt területeken. Sorsoltak a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, ahol a 32 közé jutásért a karcagi SC az első osztályú Eto FC Győr csapatát kapta ellenfeléül. A még versenyben lévő Jász-Nagykun-Szolnok megyei alakulatok közül a harmadosztályú Szolnoki MÁV FC a szintén NB3-as ellenféllel a komáromi VSE együttesével csap össze a továbbjutásért. A tiszafüredi VSE sem kapott könnyű feladatot, a vármegyei gárda ugyanis az északnyugati csoportban vitézkedő Haladás FC ellen lép pályára. A szabályok értelmében az élvonalbeli és a másodosztályú klubok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz, ám az NB1-es csapatokat még nem sorolhatták ki egymás ellen. A továbbjutás sorsa mindössze egyetlen mérkőzésen dől el, amit a tervek szerint a szeptember közepén kijelölt játéknapon tartanak. Meg. A vármegyei együttesek így hazai és idegenbeli pályán is komoly küzdelmekre számíthatnak a kupa sorozatban, írta meg a szoljon.hu. Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk. Ma 30, holnap 33 fokos nappali maximumok, éjjel 16-18 fokos minimumok lehetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például a Free Your Mind az En Vogue-tól ebben az órában, zenél a Rascal Flatts, Verdák filmzenen Life is a Highway, és még mindig autós téma egy autós játék zenéje volt a Yeah, Usher, Lil Jon és Ludacris közösen, Lil Jon pedig november 24-én Pitbull előzenekaraként idézőjelben visszatér Budapestre. Hello, Max M. Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A Duna után Mississippi-de a gitárok tovább zúznak, Best FM a legjobb zenék, a Verdák című animációs film zenéjével jön a Rascal Flatts, Life is a Highway. Érdekes, hogy a Pixarnak a Verdákhoz használt gépparkja négyszer erősebb volt, mint amit a két évvel korábbi Hihetetlen Családhoz használtak, és ezerszer erősebb, mint amit a 11 évvel korábbi Toy Storyhoz, így is 17 órába telt egyetlen képkocka kiexportálása.
1: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free go.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M0 Megyeri híd felé Csömörnél munkavégzés miatt 1-2 kilométeren torlódik a pálya. Két autó ütközött korábban Széchenyi külterületén a 22-es főúton a 44-es kilométernél teljes útzárban. Autó és busz koccant az 57-es főúton Pécs belterületén a Maléter-Pál úton a Kozár-Misleny felé vezető oldal jobb kanyarodó sávját foglalják el. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megvan.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja be, hogy az eső miatt alig lehet látni, és rengeteg víz van az úton az M3-ason 60 előtt. Vigyázzon mindenki! Köszönjük szépen a figyelmeztetést! 0620 55 55 155 ide jött, és jönnek a hírek után is újból majd a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évekből. Itt lesz Nelly Furtado slágere. És a Bieberzé is.
2: Elmúlik az éj, de hol nem belefér, hogy összerakjuk mi. Bármi történt, már megtörtént.
1: A rövid információs szünet után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: 120 ezer forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. A tűzifa áfájának csökkentése is napirendre kerül a parlamentben. Két magyart keresnek a nepáli áradások után. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Kétnapos rendkívüli ülés lesz mától a parlamentben. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Már két magyart keresnek Nepálban. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Nepál himalájai határvidékén súlyos áradások pusztítottak. A legfrissebb adatok szerint több mint 170-en meghaltak, és 1300 ember, köztük mintegy 700 külföldi eltűnt. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdetett a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Meleg napok jönnek, mondom a részleteket a várható időjárásról. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor, 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd. Csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk, szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.
4: Olyan ikonoktól a délelőtt utolsó órájában, mint Warren G, a Depeche Mode, vagy nem sokára a Shaggy, az órát pedig a brit X-Factor 2008-as győztese Alexandra Burke indítja, nem esett messze az almafájától, szokták mondani, és ez most is igaz. Édesanyja Melissa Bell a Soul to Soul együttes egykori énekesnője. 4 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mr. Bombastic. We are the bombastic, romantic, fantastic lover.

0: Best FM, a legjobb zenék volt. Szerencsém a 90-es években Skandináviában, azon belül is Norvégiában járni, és amelyik háztartásban csak megfordultam, mindenhol volt egy zongora és vagy egy gitár. Ráadásul mindenki beszél angolul. Nem véletlen tehát, hogy az északi országok ott vannak a zenei élvonalban. Gondoljunk csak az Abbára, az Aesopbészre, vagy például a most érkező dán formációra, Cut and Move-ra. 1991-es bemutatkozó albumuk címadó dalát játszom. Get Serious, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Best FM, a legjobb zenék, az iskola kezdés hangjai. Jövő hét 2-től, tehát erre lehet majd készülni sokkal nagyobb forgalomra. Egyébként sajnos most is vannak balesetek, például a 6-os főúton Pécsvárad és Hírt között autó és teherautó karambolozott a 82-es kilométernél. Az utat teljes szélességében lezárták, aki teheti a 6-os főút melletti Pécsvárad-Hírd összekötő úton keresztül ki tudja kerülni a balesetet. Az M0-áson a Megyeri híd felé Pécel térségében a belső elválasztó sávban kaszálnak, az 50-es kilométernél a belső sávot lezárták. 3-4 kilométeres a torlódás, óvatosan, jó utat, ha dugó baleset van, jöhet az info a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két jó hír a végére, holnap már péntek, a másik pedig, hogy frissebb hang az én kicsit
2: mára már megfáradt orgánumom után.
1: Majoros Rita érkezik, és ő indítja majd a Linkin Park óraindító dalát. Max M. Levente vagyok, találkozzunk holnap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 120 ezer forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. A tűzifa áfájának csökkentése is napirendre kerül a parlamentben. Két magyart keresnek a nepáli áradások után. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Kétnapos rendkívüli ülés lesz mától a parlamentben. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Már két magyart keresnek Nepálban. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Nepál himalájai határvidékén súlyos áradások pusztítottak. A legfrissebb adatok szerint több mint 170-en meghaltak, és 1300 ember, köztük mintegy 700 külföldi eltűnt. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdetett a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Meleg napok jönnek, mondom a részleteket a várható időjárásról. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor, 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd, csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk, szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtököt, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jövök ma is ebéd utáni desszertekkel, például Mauro Picottoval és a Komodóval, de itt lesz majd Madonna és Justin Timberlake-kel és a 4 Minutes. Töltsük együtt a délutánt, vagy legalább egy részét, úgyhogy indítok is, jön a Linkin Park és az Indian. Legyen szép napjuk, töltsük együtt!
0: Best FM!

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, remélem, hogy jól telik a csütörtök, és hogy velem töltik a következő néhány órát, vagy legalább egy-két dal erejéig ezen a frekvencián maradnak. Hát ma is igyekszem oda tenni magam, és jó hangulatot hozni a legjobb zenékkel. 90-es, 2000-es évek, azt hiszem mondhatom azt, hogy közösen ez a kedvenc időszakunk, hát ezekből az időkből szólnak a legjobb zenék, és természetesen ma is múltat idézünk, jön majd napkérdése is, közlekedési infokkal is jövök, úgyhogy tartsanak velem. Érkezik mindjárt a Negrokán és a Kadavez, úgyhogy táncolhatunk is egy kicsit, de előtte a Dálunéz és az I Got Five-on, itt viszi tovább a napot. Töltsük együtt a délutánt!

0: Best FM a legjobb zenék. A Negroken egy kicsit megtáncoltatott minket, de azért az utakon semmiképpen ne táncoljanak, inkább figyeljenek, mert ma is nagyon erős a forgalom. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Grébics pihenő és Tatabánya között torlódás van. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 15-30 percig is állnak az autók különösebb ok nélkül, ezt írták a hallgatóink. Aki autóval van és a főváros a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot választania. Önök mit gondolnak, miket tapasztalnak ma az utakon? 0620 55 55 155. Itt beszéljük ma meg, hogyha van infójuk, azokat is ide várom, jöhetnek a Viber üzenetek, jöhetnek az SMS-ek, de akár nyugodtan hívjanak fel, hogyha úgy érzik könnyebbnek. Nagyon köszönöm, jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Járt már valaha valaki Monte Carlóban, amikor a Bermuda Monte Carlo dalát hallom és hallgatom, mindig ez jut eszembe, hogy na, fel kellene írni a bakancs listára. A következő óra dalait is fel lehet írni, de azokat hozom is szépen sorjában. Pár perc múlva délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Whitney Houston és a My Love Is Your Love.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már három magyar érintettje van a nepáli árvíznek. 120 ezer forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. Szaharai por érkezik holnap. Villányi Eszter vagyok. Már három magyar érintettje van a nepáli-tibeti határon történt természeti katasztrófának. A külügyminisztérium közölte, hogy a pekingi magyar nagykövetség jelezte, újabb magyar állampolgárságú embert tartanak nyilván az eltűntek között. A diplomaták folyamatos kapcsolatot tartanak a partner képviseletekkel. A villámárvizek miatt mintegy 170-en életüket vesztették, és 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, bálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Halálos áldozata is van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Utrecht tartományban egy ember meghalt, egy másikat pedig kórházban ápolnak. A holland közegészségügyi intézet hangsúlyozta, továbbra is nagyon kicsi a kockázata annak, hogy valaki az országban elkapja a vírust, és a tünetek is kialakuljanak. Idén eddig három ottani érintetről tudni, szakértők szerint ők Hollandiában fertőződhettek meg. A kórt egyébként szúnyogok közvetítik emberről, emberre pedig nem terjed. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd. Csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk. Szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A legtudibb slágerek még mindig itt szólnak, úgyhogy maradjanak ezen a frekvencián és hallgassanak igazi Best FM-es slágereket. Én Majoros Rita vagyok, így 5 perccel 1 óra után is csak a legjobbakat hozom, de felteszem majd a napkérdését is még ebben az órában, de csak is árás boró-borója után. A Deep Dish pedig a Flashdance-szel már indítja is az órát. Legyen szép napjuk!
0: Best FM!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Did you write?

Best FM a legjobb zenék. Megjöttem a napkérdésével. Vannak azok a beszélgetések, vannak azok a mondatok, amiket bizony soha nem felejtünk el, mert valamiért megmaradnak bennünk. Aki mondta, vagy ahogyan mondta, vagy amit mondott, és elgondolkodtatott bennünket, szóval azt hiszem mindenki életében volt legalább egy, de inkább több olyan mondat, amit soha nem fog elfelejteni. Hát ma délután ezekre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155 a számunk. Ide is jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is jöhetnek a válaszok. Kinek mi az a mondat, amit soha nem fog elfelejteni? És ha hozzáfűznek némi magyarázatot, vagy hogy hol hallották kitől, azt is megköszönöm. Várom a válaszokat, mellé Macy Gray-t hozok, jön az I Try, aztán hamarosan Whitney Houston énekel nekünk egy hatalmasat, My Love Is Your Love, itt a Best FM-en.

0: Ezt FM, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: Best FM a legjobb zenék, Whitney Houston My Love Is Your Love dala után közlekedési infókkal jövök. A 6-os főúton Pécsvárad és Hird között egy autó és egy teherautó ütközött. A 82-es kilométernél teljes szélességében lezárták az utat, úgyhogy aki teheti, a 6-os főút melletti Pécsvárad Hird összekötő úton kerüljön. A két autó ütközött Széchenyi külterületén a 22-es főúton a 44-es kilométernél felpályás lezárás mellett lehet haladni. Az M0-es autót keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé Pécer térségében pedig a belső elválasztó sávban kasszálnak. Az 51-es kilométernél a belső sáv zárva, 1-2 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Továbbiakban is ide várom az útinfókat, látnak valamit az utakon. Köszönöm, ha írnak vagy hívnak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Vesztefem a legjobb zenék. Tudom, nagyon sokszor mondtam már egy-egy dalra, hogy mennyire jó, és mekkora kedvencem, és úristen imádom, de most tényleg egy olyan dal jön a 90-es évekből, 96-ból, ami hát nagyon hosszú évekig a csengő hangom is volt, annak idején, amikor még menő volt csengő hangot beállítani, szóval egy olyan dal, ami garantáltan felpörgeti, inkább azt mondom, feldobja a délutánt, groove-os, hip-hopos R&B hangulattal. Blackstreet, Dr. Dre és Queen Pen, No Digity, egy igazán magabiztos nőről szóló dal. Azt hiszem, így a csütörtök délutára tökéletesen illik. Jön egy kis flörtölős hangulat, és a No Digity a Best FM-en. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, na de előtte még egy gyors kérdés, mert hogy itt pár perccel ezelőtt, amikor a Blackstreet daláról beszéltem, hogy mennyire jó dal, és ez volt a csengőhangom, akkor elhangzott tőlem egy olyan mondat, hogy amikor még menő volt csengőhangot beállítani, és aztán írt nekem több hallgató is, hogy miért most már nem az. De szerintem az, mert hogy bevallom őszintén, nekem most is van, csak a múltkor egy mondjuk úgy, hogy fiatalabb generációba tartozó barátom vagy ismerősöm azt mondta, hogy hát szerinte amúgy már nem annyira illik csengőhangot beállítani, szóval hát akkor vitassuk meg a következő órában ezt a kérdést. Mennyire menő még manapság csengőhangot beállítani? Én bevallom őszintén, nekem van, ráadásul ciki vagy nem, egy írtó menő mexikói mariachi bandának egy nagyon-nagyon jó kis dala, szóval én bevállalom. Hát a következő órában is jöhetnek az üzenetek, és mellé akár a csengő hangnak való zenék is, úgyhogy menjünk tovább Ricky Martin és Christina Aguilera romantikus dalával. És jön meg Szakács Gergő is, és az elkezdem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már 3 magyar érintettje van a nepáli árvíznek. Lehet jelentkezni az őszi érettségire. Szaharai por érkezik holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már 3 magyar érintettje van a nepáli-tibeti határon történt természeti katasztrófának. A külügyminisztérium közölte, hogy a pekingi magyar nagykövetség jelezte, újabb magyar állampolgárságú embert tartanak nyilván az eltűntek között. A diplomaták folyamatos kapcsolatot tartanak a partner képviseletekkel. A villámárvizek miatt mintegy 170-en életüket vesztették, és 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődött. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az oktatási hivatal közlése szerint rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát is lehet tenni. Az őszi érettségi időszak október 12-én kezdődik és november 20-ig tart. A legfontosabb információkat az oktatási hivatal honlapján találják. Több mint 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot, ezek kiosztása már meg is kezdődött. A Klebersberg központ elnöke Sinka Edit közölte, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók kapnak tanszercsomagot 1-től 8. osztályig, több mint 2400 intézményben. A csomagban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók vannak, hanem például az elsősök számára tisztasági csomag, a hetedikeseknek pedig tudományos számológép is. Tovább kell várni az országos áztató esőre. A Hungaromet agrometeorológiai jelentése szerint csak kis mennyiségű csapadék jön, és bár az elmúlt napokban az ország felén számottevő eső volt, az Alföldön szinte egy csepp sem esett. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd. Csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül. A Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk. Szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, 2:04 gyerünk tovább, és hallgassunk együtt remek zenéket, illetve vitassuk meg, hogy mennyire illik még, vagy menő még csengő hangot beállítani. Önöknek van még? Nekem mindig is volt ez az igazság. 0-20-55-55-155, jöhetnek az üzenetek mellé a Planet Funk és a Chase the Sun. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Mi volt az a mondat, amit soha nem fogunk elfelejteni? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Azt írja Réka, bármi történjék, mindig lesz hova hazajönnöd. Anyukám mondta, amikor 18 évesen elköltöztem otthonról, azóta is ez jut eszembe, amikor nagyon elegem van mindenből, és nagyon-nagyon jól esik ez a mondat, és hogy ezt el tudtam raktározni, és egyébként a mai napig így van, hogyha kicsit összecsapnak a fejem fölött a hullámok, akkor mindig hazamegyek, és ez mennyire jó érzés. Én is hál' Istennek vagyok olyan szerencsés, hogy még haza tudok menni a családomhoz, és hogyha igazán jönnek azok a nagy fellegek, amik úgy összetornyosulnak az ember fölött, akkor mindig jó egy kicsit hazamenni, kikapcsolni. Na de nézzük Bence üzenetét. Amit ma nem mersz megtenni, azt holnap ugyanúgy nem fogod. A gimnáziumi osztályfőnököm mondta, amikor féltem jelentkezni egy versenyre, jelentkeztem, megnyertem. Innentől kezdve egyébként, ez most már majdnem 20 évvel ezelőtt volt, így élem az életem. És mekkora jó tanácsok ezek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még hasonlóak. Akár egyébként pozitív értelemben is, de ha valakivel esetleg, mert hogy negatív mondatok is vannak, amik úgy behangzottak emberektől és megmaradtak bennünk, azokat is várom ide. Beszéljünk róluk Facebookon és Instagramon is, ott vagyunk, kikerült a kérdés már posztformájában is, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Mellé pedig egy 90-es évekbeli fiú banda, de nem olyan, mint a Take That, vagy éppen a Backstreet Boys volt, ez pedig nem más, mint az E17. Ők egy kicsit inkább ezt a boyband stílust hip-hoppal és R&B-vel ötvözték. Jön az It's Alright, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, Janet Jackson, That's the Way Love Goes, dalát hallottuk, aminek klipjében még Jennifer Lopez is kameózik. Ami viszont ennél talán egy picit fontosabb információ, hogy a Margit híd Budai híd főjénél baleset történt. Lacinak köszönöm szépen az infót, és ott kell egy kis fennakadásra számítani. Ami pedig az M0-ás autóutat érinti, a keleti szektoron a 11-es főúti végcsomópont felé Pécelnél a belső elválasztósában kaszálnak. Az 51-es kilométernél a belső sáv zárva is van, több kilométeres az araszolás mögötte. Szintén a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé a 44-es kilométernél Maglódnál szalagkorlátot javítanak a belső sáv zárása mellett. A munka mögött pedig torlódás van, és már a 3 kilométert is meghaladta. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója bárhonnan az országból, nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Ideiglenes parkolási korlátozások Szolnokon. Korábban indultak vissza a költöző madarak. Felejthetetlen élmények a vándortáborban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ideiglenes parkolási tilalmat vezettek be Szolnokon a Mária úti parkoló egyes részein faápolási munkálatok miatt. A korlátozás két ütemben érinti az útszakaszt, ahol naponta a délelőtti és a kora délutáni órákban nem lehet majd megállni a gépjárművekkel. Az első időszakban a Könyv utca és a Templom utca közötti területen kell számítani a lezárásra a hónap végéig. Ezt követően a szakemberek a Könyv utca és a Baross utca közötti részen folytatják a fák gajazását és ápolását szeptember elején. Az áthaladó járműforgalom a munkálatok teljes ideje alatt biztosított marad az utcában, a lezárások kizárólag a parkolóhelyeket érintik. A városüzemeltetés arra kéri közleményében az autóval közlekedőket, hogy a biztonságos és zavartalan munkavégzés érdekében a megadott időszakokban ne parkoljanak a megjelölt területeken. Sorsoltak a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, ahol a 32 közé jutásért a Karcagi SC az első osztályú Eto FC Győr csapatát kapta ellenfeléül. A még versenyben lévő Jász Nagykunszolnok megyei alakulatok közül a harmadosztályú Szolnoki MÁV FC a szintén NB3-as ellenféllel a komáromi VSE együttesével csap össze a továbbjutásért. A tiszafüredi VSE sem kapott könnyű feladatot, a vármegyei gárda ugyanis az északnyugati csoportban vitézkedő Haladás FC ellen lép pályára. A szabályok értelmében az élvonalbeli és a másodosztályú klubok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz, ám az NB1-es csapatokat még nem sorolhatták ki egymás ellen. A továbbjutás sorsa mindössze egyetlen mérkőzésen dől el, amit a tervek szerint a szeptember közepén kijelölt játéknapon tartanak meg. A vármegyei együttesek így hazai és idegenbeli pályán is komoly küzdelmekre számíthatnak a kupa sorozatban, írta meg a szoljon.hu. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amin minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
3: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
2: Sikeres műtéten esett át az a pilóta, aki korábban balesetet szenvedett a szolnoki bázisnál, ahová egy vadászgéppel tért volna vissza. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy az orvosi tájékoztatás szerint a beavatkozás jól sikerült, és a sérült teljes felépülése várható. A pilóta a veszélyes helyzetben úgy döntött, hogy nem hagyja magára a gépet, hanem visszahozza azt a szolnoki katonai létesítménybe, és csak a kényszerleszállás után katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A katapultálás közben gerincsérülést szenvedett pilótát a fővárosi Honvéd kórházban műtötték meg, ahol a tárca vezetője és Kürtös László parlamenti államtitkár is meglátogatta. A miniszter biztatónak nevezte a helyzetet, és reményét fejezte ki, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. kigyulladt egy fatároló jászberényben a Daru utcában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a gyorsan terjedő lángok átterjedtek a szomszédos, Trombita utcai ingatlanon álló 60 négyzetméteres lakóház tető szerkezetére, valamint a mellette található kisebb tárolókra is. A helyszínre érkező jászberényi, hatvani, nagykátai és jászárok szállási tűzoltók 3 vízsugárral fékezték meg a tüzet. A szakembereknek a lángok elfojtása mellett nagy mennyiségű tűzifát is ki kellett vinniük a lángoló épületből. A tűzeset következtében a Trombita utcai ingatlan teljesen lakhatatlanná vált, így az ott élő lakó idéglenesen a rokonaihoz költözött. Személyi sérülésről nem adtak hírt, ám jelentős anyagi kár keletkezett. A hatóságok megkezdték a tűz keletkezési körülményeinek vizsgálatát. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
4: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladék lerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
2: A szomszédban dolgoznak a közép-tiszai vízügyesek. Békés Csabán és Békésen az élővíz csatornáról szedik össze az elszaporodott vízi növényzetet. A munkálatokat egy speciális vízi munkagéppel végzik, amit a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság kért tőlük kölcsön, számoltak be róla honlapjukon. A beavatkozásra azért volt szükség, mert a mérések alacsony oxigén szintet mutattak ki a vízben. A békalencse gépi kiszedése napi 12 órában zajlik, és a tervek szerint 8 napig tart. Ezzel párhuzamosan a víz folyamatos levegőztetését is végzik a szakemberek a belterületi szakaszokon. A feladathoz szivattyúkkal felszerelt vízi járműveket használnak, amik a vizet a levegőbe porlasztva pótolják a hiányzó oxigént. A szakemberek a növényzet eltávolításával és a víz levegőztetésével egyaránt a csatorna állapotát igyekeznek javítani. Ritka égi látványosságban lehet részünk csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, aminek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
5: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen teremtárgya.
2: Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk. Ma 30, holnap 33 fokos nappali maximumok, éjjel 16-18 fokos minimumok lehetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Kellemes csütörtök délután, a stúdióban már Fodor Attila. Ezen a napon született Tóth Hajnalka, párbaj, törvívó, Kucsera Gábor, kajakozó és Hámori Jenő olimpiai bajnok kardvívó is. De most van a születésnapja Gundel Takács Gábor, újságírónak is. Zenei listánkon először Avril Lavigne, és most a Complicated.
0: 102.4 Veszte.

0: 2-4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A nyár utolsó napjain is megmaradnak a 30 fok feletti maximumok, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap napos, fátyol, felhős, csapadékmentes idő várható majd. Az északnyugati határ közelében viszont kialakulhatnak majd rövid záporok is. A déli délkeleti szél lesz majd a hangsúlyos. A holnapi napon 32 fokot is mérhetünk majd. Szombaton észak-nyugat felől érkezik egy hideg front, emiatt átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok is, hevesebb esőzés is kialakulhat. Ilyenkor a szél észak-nyugatira fordul, és időnként viharos lesz. A hőmérséklet szombaton elérheti a 32 fokot. Vasárnap kezdetben még lehetnek záporok, zivatarok, de ezt követően már csökken a felhőzet, és délutánra már jó részt napos idő ígérkezik. Az északnyugati szél élénk lökésekkel társul ekkor, és még mindig 30 fok felett lesznek a csúcsok. A mostani infók alapján a nyár utolsó napja naposan telhet majd, és akár 31-33 fok is lehet a térségben, de még szeptember első napjaiban is megmaradhatnak a 30 fok feletti legmagasabb hőmérsékletek. A nyári hangulatot egy feldolgozással fokozzuk. Sweets for my sweet, CJ Lewis-tól.

A szolnoki katonazenekari találkozót a tiszai hajósok terén. Szombaton a Hild téren 9 órától városnéző kisvonattal is lehet utazni, 9 órakor indul majd a civil kavalkád is, lesz Agóra játszóház, a magyar vagon vasúti jármű történeti kiállítás mellett pedig Agóra játékplac is. Az Agóra színpadon a programok 10 órakor kezdődnek, 18-15-kor kezdődik a Smart zenekar Máté Péter este Dósa Mátyással és Harna Péterrel. A Quintet zenekar 20-30 tól lép a színpadra, de lesz Latin Fever Dance este 10-től. A Damjanich János Múzeum is 9 órától várja a látogatókat ezen a napon. A Versegi Ferenc könyvtárban a programok 10 órától indulnak. Nyílt nap lesz a szolnoki járműjavítóban 10 órától, és lesz reptárpiknik is ezen a napon. A MÁV Rail Tours 424-es sorozatú Bivaj vontatta nosztalgia vonata pedig valamivel 3.4.11 előtt érkezik a szolnoki vasútállomás első vágányára, a szerelvény majd kilátogat a reptárba is. Tiszaőrsi pacal piknik ezen a hétvégén, holnap már fellép a Match Boys, az Edda Tribute és a Zaporozsec, szombaton pedig Postás Józsi, a The Best Company, a Quintet, a Zorál, Lótfi Begli és a Kontárok is. Nyázzáró utcazenei fesztivált tartanak Jászberény több pontján ezen a szombaton. A Divák és én Horányi Juli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható szombaton. Koncz Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió Szelén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától. 15 órától fellép majd a Vadvirág zenekar, később Sihel Feri, majd Gitano, de lesz Kowalski meg a Vega koncert is. Újszászváros napját is szeptember 5-én ünneplik, már reggel 9-től, térzenével 17 órától látható majd Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyerekműsora, később fellép Jolly, 21 órától pedig az Ocsó Macsó koncertjét is meg lehet tekinteni. Most még azonban visszább megyünk az időben, mert hogy a 2000-es évek egyik sikerével folytatjuk Segivel, Hey Sexy Lady a 102.4 Best FM-en.

0: 06 20 55 55 55, hogyha volna közlekedési infójuk, ide küldjék, köszönjük szépen. A 102.4 Best FM-en most az autósoknak segítünk. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között korlátozások mellett lehet autózni. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is zajlik a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Cegléd és Nagykelta között karbantartást végeznek, ugyancsak karbantartást végeznek fegyverneknél. Tápió szelén a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. A 4601-es nagykőrösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Közmépítési munkálatokat végeznek Körös tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd között, illetve Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítéssel kapcsolatos korlátozásra kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly Monostorra felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendőd és Dívaványa között a 4231-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél is karbantartást végeznek a 4627-esen. Abátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszóboszló között félpályás lezárásra lehet számítani több ponton is. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé a 3224-esen. A napokban ünnepelte szülinapját Edwin Collins, aki a 90-es években érte el legnagyobb sikerét a Girl Like You-val. Ezzel folytatjuk most.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ideiglenes parkolási korlátozások Szolnokon. Korábban indultak vissza a költöző madarak. Felejthetetlen élmények a vándortáborban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ideiglenes parkolási tilalmat vezettek be Szolnokon a Mária úti parkoló egyes részein faápolási munkálatok miatt. A korlátozás két ütemben érinti az útszakaszt, ahol naponta a délelőtti és a kora délutáni órákban nem lehet majd megállni a gépjárművekkel. Az első időszakban a Könyv utca és a Templom utca közötti területen kell számítani a lezárásra a hónap végéig. Ezt követően a szakemberek a Könyv utca és a Baross utca közötti részen folytatják a fák gajazását és ápolását szeptember elején. Az áthaladó járműforgalom a munkálatok teljes ideje alatt biztosított marad az utcában, a lezárások kizárólag a parkolóhelyeket érintik. A városüzemeltetés arra kéri közleményében az autóval közlekedőket, hogy a biztonságos és zavartalan munkavégzés érdekében a megadott időszakokban ne parkoljanak a megjelölt területeken. Sorsoltak a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, ahol a 32 közéjutásért a Karcagi SC az első osztályú Eto FC Győr csapatát kapta ellenfeléül. A még versenyben lévő Jász Nagykunszolnok megyei alakulatok közül a harmadosztályú Szolnoki MÁV FC a szintén NB3-as ellenféllel a komáromi VSE együttesével csap össze a továbbjutásért. A tiszafüredi VSE sem kapott könnyű feladatot, a vármegyei gárda ugyanis az északnyugati csoportban vitézkedő Haladás FC ellen lép pályára. A szabályok értelmében az élvonalbeli és a másodosztályú klubok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz, ám az NB1-es csapatokat még nem sorolhatták ki egymás ellen. A továbbjutás sorsa mindössze egyetlen mérkőzésen dől el, amit a tervek szerint a szeptember közepén kijelölt játéknapon tartanak meg. A vármegyei együttesek így hazai és idegenbeli pályán is komoly küzdelmekre számíthatnak a kupa sorozatban, írta meg a szoljon.hu. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amin minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: Sikeres műtéten esett át az a pilóta, aki korábban balesetet szenvedett a szolnoki bázisnál, ahová egy vadászgéppel tért volna vissza. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy az orvosi tájékoztatás szerint a beavatkozás jól sikerült, és a sérült teljes felépülése várható. A pilóta a veszélyes helyzetben úgy döntött, hogy nem hagyja magára a gépet, hanem visszahozza azt a szolnoki katonai létesítménybe, és csak a kényszerleszállás után katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A katapultálás közben gerincsérülést szenvedett pilótát a fővárosi Honvéd kórházban műtötték meg, ahol a tárca vezetője és Kürtös László parlamenti államtitkár is meglátogatta. A miniszter biztatónak nevezte a helyzetet, és reményét fejezte ki, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Kigyulladt egy fatároló jászberényben a Daru utcában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a gyorsan terjedő lángok átterjedtek a szomszédos, Trombita utcai ingatlanon álló 60 négyzetméteres lakóház tető szerkezetére, valamint a mellette található kisebb tárolókra is. A helyszínre érkező jászberényi, hatvani, nagykátai és jászárok szállási tűzoltók 3 vízsugárral fékezték meg a tüzet. A szakembereknek a lángok elfolytása mellett nagy mennyiségű tűzifát is ki kellett vinniük a lángoló épületből. A tűzeset következtében a Trombita utcai ingatlan teljesen lakhatatlanná vált, így az ott élő lakó idéglenesen a rokonaihoz költözött. Személyi sérülésről nem adtak hírt, ám jelentős anyagi kár keletkezett. A hatóságok megkezdték a tűz keletkezési körülményeinek vizsgálatát. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
3: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
1: A szomszédban dolgoznak a közép-tiszai vízügyesek. Békés Csabán és Békésen az élővíz csatornáról szedik össze az elszaporodott vízi növényzetet. A munkálatokat egy speciális vízi munkagéppel végzik, amit a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság kért tőlük kölcsön, számoltak be róla honlapjukon. A beavatkozásra azért volt szükség, mert a mérések alacsony oxigén szintet mutattak ki a vízben. A békalencse gépi kiszedése napi 12 órában zajlik, és a tervek szerint 8 napig tart. Ezzel párhuzamosan a víz folyamatos levegőztetését is végzik a szakemberek a belterületi szakaszokon. A feladathoz szivattyúkkal felszerelt vízi járműveket használnak, amik a vizet a levegőbe porlasztva pótolják a hiányzó oxigént. A szakemberek a növényzet eltávolításával és a víz levegőztetésével egyaránt a csatorna állapotát igyekeznek javítani. Ritka égi látványosságban lehet részünk csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, aminek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
4: Azt fogjuk majd észrevenni, mint hogyha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen terem.
1: Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk. Ma 30, holnap 33 fokos nappali maximumok, éjjel 16-18 fokos minimumok lehetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És most a stúdióban Fodor Attila, George Michael 8. number one sikere az Egyesült Államokban ilyenkor 88-ban, a Monkey Volt 94-ben pedig ezekben a hetekben, a Boys to Men szétrobbantja az amerikai listát az I Make Love to You-val. Sean Paul a folytatásban a We Be Burning-nál.
0: 102.4 West

0: kegyetlen, mint halottját az
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

utolsó napjain is megmaradnak a 30 fok feletti maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap napos, fátyol felhős, csapadékmentes idő várható majd. Az északnyugati határ közelében viszont kialakulhatnak majd rövid záporok is. A déli délkeleti szél lesz majd a hangsúlyos. A holnapi napon 32 fokot is mérhetünk majd. Szombaton észak-nyugat felől érkezik egy hideg front, emiatt átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok is, hevesebb esőzés is kialakulhat. Ilyenkor a szél észak-nyugatira fordul, és időnként viharos lesz. A hőmérséklet szombaton elérheti a 32 fokot. Vasárnap kezdetben még lehetnek záporok, zivatarok, de ezt követően már csökken a felhőzet, és délutánra már jó részt napos idő ígérkezik. Az északnyugati szél élénk lökésekkel társul ekkor, és még mindig 30 fok felett lesznek a csúcsok. A mostani infók alapján a nyár utolsó napja naposan telhet majd, és akár 31-33 fok is lehet a térségben, de még szeptember első napjaiban is megmaradhatnak a 30 fok feletti legmagasabb hőmérsékletek. Különleges hangzás egy különleges csapattól, a Daft Punk a 90-es években ezzel indította a karriert, Around the World.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

102.4 Best FM a legjobb zenék. Jövök a programajánlatokkal. Állatkertek éjszakája holnap a Bagolyvár Vadas Parkban, ahol lesznek esti etetések, különleges találkozások és bátorságösvény is. Poroszlón az állatkertek éjszakáját a Tiszatavi Ökocentrumban tartják, dámbórjú sétával, egzotikus állatbemutatóval és ragadozó madár bemutatóval is. Elkezdődtek a Szolnok napjához kapcsolódó rendezvények, holnap tartják majd, ennek keretében 17.30-tól a szolnoki katonazenekari találkozót a tiszai hajósok terén. Szombaton a Hild téren 9 órától városnéző kisvonattal is lehet utazni, 9 órakor indul majd a civil kavalkád is, lesz Agóra játszóház, a Magyar Vagon Vasúti Jármű történeti kiállítás mellett pedig Agóra játékplac is. Az Agóra színpadon a programok 10 órakor kezdődnek, 18-15-kor kezdődik a Smart zenekar Máté Péter este Dósa Mátyással és Harna Péterrel. A Quintet zenekar 20-30 tól lép a színpadra, de lesz Latin Fever Dance este 10-től. A Damjanich János Múzeum is 9 órától várja a látogatókat ezen a napon. A Versegi Ferenc könyvtárban a programok 10 órától indulnak. Nyílt nap lesz a szolnoki járműjavítóban 10 órától, és lesz reptárpiknik is ezen a napon. A MÁV Rail Tours 424-es sorozatú Bivaj vontatta nosztalgia vonata pedig valamivel 3.4.11 előtt érkezik a szolnoki vasútállomás első vágányára, a szerelvény majd kilátogat a reptárba is. Tiszaőrsi pacal piknik ezen a hétvégén, holnap már fellép a Match Boys, az Edda Tribute és a Zaporozsetsz, szombaton pedig Postás Józsi, a The Best Company, a Quintet, a Zorál, Lótfi Begi és a Kontárok is. Nyázzáró utcazenei fesztivált tartanak Jászberény több pontján ezen a szombaton. A Divák és Én Horányi Juli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható szombaton. Konc Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én, hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió Szelén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától, 15 órától fellép majd a Vadvirág zenekar, később Sihel Feri, majd Gitano, de lesz Kowalski meg a Vega koncert is. Újszászváros napját is szeptember 5-én ünneplik, már reggel 9-től, térzenével 17 órától látható majd Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyerekműsora, később fellép Jolly, 21 órától pedig az Ocho Macho koncertjét is meg lehet tekinteni. Egy kis mosoly, egy kis vidámság most a Magna Cum Laude-tól, piros az alma, 102.4 Best.

0-20-55-55-155, hogyha volna közlekedési infójuk, ide küldjék, köszönjük szépen. A 102.4 Best FM-en most az autósoknak segítünk. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között korlátozások mellett lehet autózni. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is zajlik a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Cegléd és Nagykelta között karbantartást végeznek, ugyancsak karbantartást végeznek Fegyverneknél. Tápiószelén a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. A 4601-es nagykőrösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Közmépítési munkálatokat végeznek Kőrös tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd között, illetve Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítéssel kapcsolatos korlátozásra kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton.

Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendőd és Dívaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél is karbantartást végeznek a 46-27-esen. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárásra lehet számítani több ponton is. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé a 32-24-esen. A 102.4 Best FM-en most a Balatoni Lány következik Szikora Robitól és a Volmártól.

0: fájdalmas sóhajok.
1: 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Ideiglenes parkolási korlátozások Szolnokon. Korábban indultak vissza a költöző madarak. Felejthetetlen élmények a vándortáborban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ideiglenes parkolási tilalmat vezettek be Szolnokon a Mária úti parkoló egyes részein faápolási munkálatok miatt. A korlátozás két ütemben érinti az útszakaszt, ahol naponta a délelőtti és a kora délutáni órákban nem lehet majd megállni a gépjárművekkel. Az első időszakban a Könyv utca és a Templom utca közötti területen kell számítani a lezárásra a hónap végéig. Ezt követően a szakemberek a Könyv utca és a Baross utca közötti részen folytatják a fák gajjazását és ápolását szeptember elején. Az áthaladó járműforgalom a munkálatok teljes ideje alatt biztosított marad az utcában, a lezárások kizárólag a parkolóhelyeket érintik. A városüzemeltetés arra kéri közleményében az autóval közlekedőket, hogy a biztonságos és zavartalan munkavégzés érdekében a megadott időszakokban ne parkoljanak a megjelölt területeken. Sorsoltak a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, ahol a 32 közé jutásért a Karcagi SC az első osztályú Eto FC Győr csapatát kapta ellenfeléül. A még versenyben lévő Jász-Nagykun-Szolnok megyei alakulatok közül a harmadosztályú Szolnoki MÁV FC a szintén NB3-as ellenféllel a Komáromi VSE együttesével csap össze a továbbjutásért. A tiszafüredi VSE sem kapott könnyű feladatot, a vármegyei gárda ugyanis az északnyugati csoportban vitézkedő Haladás FC ellen lép pályára. A szabályok értelmében az élvonalbeli és a másodosztályú klubok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz, ám az NB1-es csapatokat még nem sorolhatták ki egymás ellen. A továbbjutás sorsa mindössze egyetlen mérkőzésen dől el, amit a tervek szerint a szeptember közepén kijelölt játéknapon tart. Meg. A vármegyei együttesek így hazai és idegenbeli pályán is komoly küzdelmekre számíthatnak a kupa sorozatban, írta meg a szoljon.hu. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amin minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
3: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat, kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
2: Sikeres műtéten esett át az a pilóta, aki korábban balesetet szenvedett a szolnoki bázisnál, ahová egy vadászgéppel tért volna vissza. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy az orvosi tájékoztatás szerint a beavatkozás jól sikerült, és a sérült teljes felépülése várható. A pilóta a veszélyes helyzetben úgy döntött, hogy nem hagyja magára a gépet, hanem visszahozza azt a szolnoki katonai létesítménybe, és csak a kényszerleszállás után katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A katapultálás közben gerincsérülés szenvedett pilótát a fővárosi Honvéd kórházban műtötték meg, ahol a tárca vezetője és Kürtös László parlamenti államtitkár is meglátogatta. A miniszter biztatónak nevezte a helyzetet, és reményét fejezte ki, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. kigyulladt egy fatároló jászberényben a Daru utcában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a gyorsan terjedő lángok átterjedtek a szomszédos, Trombita utcai ingatlanon álló 60 négyzetméteres lakóház tető szerkezetére, valamint a mellette található kisebb tárolókra is. A helyszínre érkező jászberényi, hatvani, nagykátai és jászárok szállási tűzoltók 3 vízsugárral fékezték meg a tüzet. A szakembereknek a lángok elfolytása mellett nagy mennyiségű tűzifát is ki kellett vinniük a lángoló épületből. A tűzeset következtében a Trombita utcai ingatlan teljesen lakhatatlanná vált, így az ott élő lakó idéglenesen a rokonaihoz költözött. Személyi sérülésről nem adtak hírt, ám jelentős anyagi kár keletkezett. A hatóságok megkezdték a tűz keletkezési körülményeinek vizsgálatát. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
0: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
2: A szomszédban dolgoznak a közép-tiszai vízügyesek. Békés Csabán és Békésen az élővíz csatornáról szedik össze az elszaporodott vízi növényzetet. A munkálatokat egy speciális vízi munkagéppel végzik, amit a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság kért tőlük kölcsön, számoltak be róla honlapjukon. A beavatkozásra azért volt szükség, mert a mérések alacsony oxigén szintet mutattak ki a vízben. A békalencsek gépi kiszedése napi 12 órában zajlik, és a tervek szerint 8 napig tart. Ezzel párhuzamosan a víz folyamatos levegőztetését is végzik a szakemberek a belterületi szakaszokon. A feladathoz szivattyúkkal felszerelt vízi járműveket használnak, amik a vizet a levegőbe porlasztva pótolják a hiányzó oxigént. A szakemberek a növényzet eltávolításával és a víz levegőztetésével egyaránt a csatorna állapotát igyekeznek javítani. Ritka égi látványosságban lehet részünk csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, aminek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
4: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen terem.
2: Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk. Ma 30, holnap 33 fokos nappali maximumok, éjjel 16-18 fokos minimumok lehetnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Én pedig Fodor Attila vagyok, ezen a napon van a Kaukázus együttes frontemberének, Kardos Horváth Jánosnak a születésnapja. Charles Rolls autógyáros is ezen a napon született, ahogy Gerhard Berger és Mark Webber Forma 1-es versenyzők is. Az Artful Dodger és ezúttal a Moving to Fast a folytatásban.
1: 102.4 West FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Miami. South Beach, bringing the heat.

A nyár utolsó napjain is megmaradnak a 30 fok feletti maximumok, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap napos, fátyol felhős, csapadékmentes idő várható majd. Az északnyugati határ közelében viszont kialakulhatnak majd rövid záporok is. A déli délkeleti szél lesz majd a hangsúlyos. A holnapi napon 32 fokot is mérhetünk majd. Szombaton észak-nyugat felől érkezik egy hidegfront, emiatt átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok is, hevesebb esőzés is kialakulhat. Ilyenkor a szél észak-nyugatira fordul, és időnként viharos lesz. A hőmérséklet szombaton elérheti a 32 fokot. Vasárnap kezdetben még lehetnek záporok, zivatarok, de ezt követően már csökken a felhőzet, és délutánra már jó részt napos idő ígérkezik. Az északnyugati szél élénk lökésekkel társul ekkor, és még mindig 30 fok felett lesznek a csúcsok. A mostani infók alapján a nyár utolsó napja naposan telhet majd, és akár 31-33 fok is lehet a térségben, de még szeptember első napjaiban is megmaradhatnak a 30 fok feletti legmagasabb hőmérsékletek. A Spice Girls minden tagja szóló karrierbe kezdett a feloszlást követően. Melanie C egyik gyöngyszemét hozzuk most, Never Be The Same Again, a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Jövök a programajánlatokkal. Állatkertek éjszakája holnap a Bagolyvár Vadas Parkban, ahol lesznek esti etetések, különleges találkozások és bátorságösvény is. Poroszlón az állatkertek éjszakáját a Tiszatavi Ökocentrumban tartják, dámbórjú sétával, egzotikus állatbemutatóval és ragadozó madárbemutatóval is. Elkezdődtek a Szolnok napjához kapcsolódó rendezvények, holnap tartják majd, ennek keretében 17.30-tól a Szolnoki Katona zenekari találkozót a Tiszai Hajósok terén. Szombaton a Hild téren 9 órától városnéző kisvonattal is lehet utazni, 9 órakor indul majd a civil kavalkád is, lesz Agúra játszóház, a Magyar Vagon vasúti jármű történeti kiállítás mellett pedig Agúra játékplac is. Az Agúra színpadon a programok 10 órakor kezdődnek, 18-15-kor kezdődik a Smart zenekar Máté Péter este Dósa Mátyással és Harna Péterrel. A Quintet zenekar 20-30 tól lép a színpadra, de lesz Latin Fever Dance este 10-től. A Damjanich János Múzeum is 9 órától várja a látogatókat ezen a napon. A Versegi Ferenc könyvtárban a programok 10 órától indulnak. Nyílt nap lesz a Szolnoki Járműjavítóban 10 órától, és lesz reptárpiknik is ezen a napon. A MÁV Rail Tours 424-es sorozatú Bivaj vontatta nosztalgia vonata pedig valamivel 3.4.11 előtt érkezik a szolnoki vasútállomás első vágányára. A szerelvényt majd kilátogat a reptárba is. Tiszaőrsi pacal piknik ezen a hétvégén, holnap már fellép a Match Boys, az Edda Tribute és a Zaporozsec, szombaton pedig Postás Józsi, a The Best Company, a Quintet, a Zorál, Lótfi Begi és a Kontárok is. Nyázzáró utcazenei fesztivált tartanak Jászberény több pontján ezen a szombaton. A Divák és Én Horányi Juli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható szombaton. Koncz Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én, hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió Szelén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától. 15 órától fellép majd a Vadvirág zenekar, később Sihel Feri, majd Gitano, de lesz Kowalski meg a Vega koncert is. Újszászváros napját is szeptember 5-én ünneplik, már reggel 9-től, térzenével 17 órától látható majd Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyerekműsora, később fellép Jolly, 21 órától pedig az Ocho Macho koncertjét is meg lehet tekinteni. Köszi, hogy együtt töltjük a csütörtököt, Tayo Cruz és a Troublemaker a folytatásban a legjobb zenék között.

Pontépítése a 73-as 76-os kilométerek között. Cegléd és Nagykelta között karbantartást végeznek, ugyancsak karbantartást végeznek fegyverneknél. Tápió szelén a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. A 4601-es nagykőrösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Közmépítési munkálatokat végeznek Körös Tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd között, illetve Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítéssel kapcsolatos korlátozásra kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendőd és Dívaványa között a 4231-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél is karbantartást végeznek a 4627-esen. Abátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszóboszló között félpályás lezárásra lehet számítani több ponton is. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé a 3224-esen. Egy zseniális előadó, egy fenomenális hang, Amy Winehouse a folytatásban, itt a 102.4 Best FM-en. Fodor Attila vagyok, én most tolom a bicajt és passzolom a mikrofont a Night Shift csapatának, de holnap újra jövök 3 után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kihirdették a pótfelvételi pont határait, drogdílereket fogtak Nógrád megyében, holnap lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük majdnem 11 ezeren jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csaknem 2500-an szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és főiskolák küldenek tájékoztatást. Új időszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, erről is beszélt napi rendelőti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette, ősszel az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint az energiaválság kezeléséhez a gyors döntések és a szakemberek munkája mellett a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárult. Négy feltételezett drogdillert vettek őrizetbe Szirákon és környékén Nógrád megyében. A rendőrség 6 helyszínen tartott razziát, további 4 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki. A két páros a gyanú szerint több településen árult kristályt és fiatalkorút is rendszeresen kiszolgált. Az akcióban több mint 42 gram tiltott szert és droggyanús anyagot foglaltak le. Egy külön eljárásban két nő ellen indult eljárás, miután egyikük autójában ketamin találtak. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta el rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
2: Fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak. Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyol felhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő, délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhűvel, elszórt záporokkal és néhol zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dance himnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Kató hétig én White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És hogy a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja, megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utána érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Slimfit Hun, ő pedig Slimfit Szabi szombatról, hiphopal és RM-ivel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És hogy első kézből tudjátok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezlovasok merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéké, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk. Ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szaharai por szűrheti a napsütést, emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak, nemzetközi dologszállítmányt fogtak az M1-esen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szaharai por érkezik hazánk fölé, amely fátyolosabbá teheti a napsütést. Jelentős csapadék nem várható, így a por nagy része a légkörben maradhat. A levegő minőségét is befolyásolhatja. Ennek mértéke azonban attól függ, milyen magasságban vonul át felettünk a poros légtömeg, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, a Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője.
2: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
1: Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat, az öregségi nyugdíj minimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, sokaknak akár a duplájára nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700.000 embert érintenek. Csak nem 120 millió forinttal támogat rászorulókat a Mészáros csoporthoz tartozó profili alapítvány. A harmadik negyedévi pályázaton 34 magánszemély több mint 70 millió, 8 civil és non-profit szervezet pedig összesen 45 millió forintot kap. A pénzből súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját, valamint egészségügyi eszközök, köztük egy lélegeztetőgép beszerzését is segítik. Több mint 3 kg designer droggal fogtak el két férfit az M1-es autópályán Győrújbarátnál. A román rendőrség jelzése alapján állították meg az autójukat, amely a gyanú szerint Hollandiából tartott Romániába. A hátsó ülésen lévő hátizsákban stimuláns hatású kristályos anyagot találtak, emellett kábítószer tartalmazó kekszet és gyantaszerű anyagot is lefoglaltak. A két férfi letartóztatását kezdeményezték, az ügyet a magyar és a román hatóságok közösen vizsgálják. Holnap többnyire derült vagy fátyol felhős időre készülhetünk, de a napsütést szaharai por is szűrheti. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. A Dunántúl északi felén néhol erősebb lökések is lehetnek. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, szombaton már több felhő úszhat felénk, elszórtan zápor, néhol zivatar is kipattalhat. Vasárnap naposabb, gomoly felhős idő ígérkezik, hétfőn pedig újra több felé meghízhatnak a felhők, helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na, ha már Lady, meg Mojo, meg franciák, még egy dolog eszembe jutott, a David Gettával kapcsolatban beszéltünk róla, ugye, hogy nyomta ezt a Monolith buliát, ugye háromszor egymás után a Stade de France-t megtöltötte. És hogy ugye hívott magához sztár vendégeket, ilyen alig ismertek, J.Lo, Akon, Black Eyed Peas.
4: Azt mondja, hogy hívta őket, de el is mentek. Te is azért elhívtál már bizonyos egyéneket a szülinapodra a gyerekkorodban.
5: Nem voltam.
4: De nem biztos, hogy eljöttek, ugye? Hogy
3: nem jelent.
4: Egy részük nem.
3: Kérdeztem annyit, hogy a Jackson akkor most jön, vagy nem jön? Nem jön. És ugye hát most már készült róla After Movie, és hogy ez is ilyen tök ilyen emberi, és ez biztos, hogy nem volt megtervezve, hogy a David Guetta, amikor jött a Black Eyed Peas az utolsó napon, ugye három éjszaka volt, és az utolsóan a Black Eyed Peas volt a sztár vendég. És jó fej volt, mert nem csak a közös dalaikat játszott, hanem konkrétan a Pump It Up is lejátszotta. De valami úgy maradt, valami nem oké volt, úgyhogy ilyen mínusz ötön kezdték el játszani. A Black Eyed Peas-nek hát ők is azért rutinosak, érted?
4: Lemodellezték.
3: Elkezdték lassan nyomni. Aha. És akkor amikor eljött az a rész, ahol meg lehetett picit, meglupolt a David Guetta, Pump It Louder, és visszahúzta a tempót. Aha. A srácok nyilván hát nem először csináltak ilyet. És akkor utána ott volt a izé, itt a backstage-ben, hogy ne haragudj, nem volt húzva, de most semmi, azt hittem remixet nyom, semmi. Hogy még egy ekkora rohadt nagy megszervezett showba is, hogy bele tud mindig
4: csúszni
3: valami
4: a hiba, de várjál, gondolj bele, hogy ettől lett viszont emberi.
3: Igen,
4: hogy
3: igen,
4: nem
3: igen,
4: ez a megnyomom az entert és megy minden, hanem ezek szerint akkor diszkózott a pali.
3: Pontosan.
4: Mert másképp ilyen hibát nem tudsz vételni, mert akkor minden nulla, enter, hadd menjen, tűz és egyebek. Na, és itt meg látod, akkor becsúszott egy hiba, és hát lássuk be, hát ki nem járt így DJ-ként? Én állandóan ezt csinálom.
0: Best

Best FM. A legjobb zenék. Mixben. A lemezjátszóknál. DJ Miller.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy ez a dal volt-e az, amit hát közös barátunk, kollégánk, Ötvös Laci. Még a megboldogult Cuba Libre-be. Ugye te jött oda hozzád, egy hölgy nem nagyon volt már szomjas, mármint a hölgy.
2: Elégedett volt már.
1: Én abszolút jól érezte magát, és hogy hát ezt az előző dalt, ugye ezt a Topaz New Millenniumot próbáltak kérni. Úgy, ahogy mindenki kérte, ugye, hogy a tirit, hogy azt játszott a léci, és hát tudod, az Ötvös Laci meg eljátszott, hogy nem hallja, hogy mi ez a dal, és így, tudod, így lehajolt hozzá, és egy stikába oda rakta a mikrofont a csajhoz, és közben lehúzta a zenét, és az egész Cuba Libre azt hallgatta, hogy tudod, hogy tirit,
2: Ami László, egy hős,
1: egy hős. Picikét, megtöttent a buli. Csokottatjuk egyébként az Ötvös Latikédet. Na, Imikém, hát akkor még egy augusztus utolsó hétvégére
2: persze,
1: mennyire?
2: Persze, pörgessük meg.
1: Hát te benne pörgeted, azt mondjuk.
2: Ja, hát én már, ha mit szólsz hozzá, hogy azt mondom, hogy én már hétfőn egy céges bulit lenyomtam.
1: Vagyok-e lepődve?
2: Na, nem. És akkor utána ma innen egyenesen egy borbár a belvárosba, aztán utána a pénteken Tátra megyek, kérlek szépen, képzeld el, hogy Esztergomhoz van egészen közel,
1: igen,
2: ott egy ilyen nagy nyári komplexum volt, az Ice Beach, most már kimondatom, mert ugye már nem létezik abban a formában, és ott lesz egy nagy helyi cégnek az ilyen családi napja, a műsorvezetés és diszkózás lesz a feladat, a megszokottak szerint, aztán pedig szombaton ismételten szelidító, nyárzáró, úgyhogy ez már a negyedik dátumom az idei nyáron, nagyon örülök neki, imádom. És már 32 éve járok egyébként a tópartra oda zenél, elképesztő számok ezek, Sándor.
1: Nappal egyébként voltál ott egyébként, egy Márkosztávon
2: negyed? Ott szoktam ébredni. Hát volt olyan, hogy buliuk, figyelj, mondjam azt, hogy a 90-es években állandóan az volt a menő, hogy a személyzettel együtt.
1: Hajna?
2: Az Éden Diszkó szintén már említezik, mondhatom a nevét. Ugye végeztünk, stand, stb. Utána, hát vagy
1: éppen
2: kimérkó fürdőruhába, vagy pedig alsóradákba, stb. Ismered a részleteket, vagy nem, de majd most mindjárt elmondom. Na szóval a lényeg, hogy mentünk be közös fürdőzésre, mondjuk ilyen reggel 8-9-10-kor, mert akkor ilyen 6-7-ig tartottak a bulik. És senki nem szólt a víkendházak, hogy jöjj, hangosak vagyok, semmi. Hát ilyen vadkapitalizmus keretein belül mi ott fürödtünk, jól éreztük magunkat, és senki nem bánta ezt egyébként.
1: Jó. És lesz fürdés hónap, vagy majd meglátod?
2: Majd kitaláljuk, de a pénztárcánkat megúsztattuk egy pár szóra, emlékszem meg az akkori méregdrága mobiltelefonokat, szóval nem volt ez mindig annyira funny és happy, de

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Tényleg itt az óriás sűrű hétvégéit benneket, hát az életbe vikobott utoljára olyan, hogy el tudjam menni megnézni egy külföldi DJ-t. Most egyébként nagyon jók voltak, lesznek, jönnek, Black Café, itt volt a Gordo, jön az Eric
2: Magyarországon Prince. Soha. Tehát ugye ezért szoktam azt bevállalni barátokkal, főleg régebben azért sok ilyen volt, hogy beültünk az autóba, fölültünk a repcsire, és akkor akár két napra, háromra, négyre, ötre volt, hogy két hétre ugye Ibiza, vagy bárhova, vagy Londonba kimentünk, és akkor ott meghallgattuk, mert egyébként azért ott a millió, az egész teljesen más, nem kell mondjam Sándor, tehát nem bántva ezzel senkit, nyilván kinek
1: olyan jó, nem beszéltünk össze, de hogy ugyanezt beszéltük ott van, hogy lassan tényleg ott tartunk, hogy bulira meg koncertre külföldre érdemes menni.
2: Így van, és egy Purple Disco Machine, akit szoktunk emlegetni, teljesen más hatása van itt Magyarországon, akár egy balatonparti fesztiválon, vagy más volt a horvát tengerparton, tehát, vagy éppen Ibizán. Tehát mondanám, hogy mást játszik, de még az se teljesen igaz, hanem az egész közeg, a közönség, az egész úgy, ahogy van, teljesen más, nem tudom ezt ilyen kézzel foghatóan
1: abszolút
2: elmondani,
1: értem,
2: de abszolút, hogy miről van szó.
1: Persze.
2: Úgyhogy Magyarországon nagyon ritkán jutok el külföldi DJ produkciójára. Nem azért, mert nem szeretném, hanem ugye én is sokat dolgozom a mai napig. Hát ki gondolta volna ezt 30 évvel ezelőtt, hogy 54 évesen még a bácsi megy

0: X-ben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Get together, pont most, amikor meg igazából elköszönünk egymástól.
2: Figyelj, de eddig együtt voltunk.
1: Az is igaz.
2: Gondolj bele.
1: Az igaz, elérhetőséget nagyon régen mondtuk, hát gyorsan még így a végére, hogy azért a mixeidet hol, mint merre.
2: Az továbbra is a Mixcloudon belül a DJ Miller Hun oldalon fellelhető. Egyébként most már ilyen 200 körül van a mixek darabszáma, hogy egészen pontos legyek, vagy pontatlan, mert ugye nem tudtam pontosan. Jó, beleszaladtam a saját dumámba, szóval az a lényeg, hogy kb. 200 mix van fent, úgyhogy van bőven választék, szemezgessem belőle mindenki kedvére.
1: Hát, hogy a South Park idevágó mondatát így ide bedobjam. Hú, de jó vagy! Ivikém,
2: éreztem némi iróniát ebben, de elfogadom a bocsánat kérdésedet.
1: És Pippo barátunkat üdvözlve minden is, mert hát ezt vele szoktuk nagyon régen. Igen. Hú, de jó vagy! Ugye, Mr. Furko? Azt hiszem, ő volt a South Parkban.
2: Igen. Mi más?
1: Pippo van mi más. Na, figyelj, szeptember lesz már jövő csütörtökön, amikor találkozom. Mondjuk téged még az iskola kezdés szörnyűrében nem fenyeget.
2: Úgy kérdezem, hogy akkor jövő hónapban is jöhetek.
1: Gyere, mindenféleképpen várunk.
2: Rendben, hello, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Már három áldozata is van a szabadtéri tüzeknek. Átütemezhetik a haltelepítéseket. Injekciót is adhatnak a jövő mentő csótányai. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, három esetben pedig emberéletet is követeltek a lángok. A tüzek túlnyomó többségét emberi figyelmetlenség vagy mulasztás okozza. Az ország egész területén hetek óta tűzgyújtási tilalom van. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Átütemezhetik a tervezett haltelepítéseket az aszály miatt. Az Agrártárca arra kérte a területi hatóságokat, hogy támogassák a hallgazdálkodók ilyen kérelmeit. Szükség esetén pedig egyszerűsítsék a halmentések engedélyezését is. A szárazság leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekélytavakat és a holtágakat érinti. Mesterséges vízpótlásra pedig nem mindenhol van lehetőség. 84 éves korában meghalt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb tábornok, írta Reuters. Mladicot 2017-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték népirtás, emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt. Egyebek mellett bűnösnek találták a mintegy 8000 muzulmán férfi és fiú életét követelő szrebrenicai népirtásban, valamint Szarajevó ostromával összefüggő bűncselekményekben. A hágai börtönkórházban halt meg, ahol 2024 óta ápolták. Valódi élő csótányokból készítettek apró mentőegységeket ausztrál kutatók. A rovarok hátára mikrocsipet és könnyű elektronikai eszközöket rögzítettek, elektródák segítségével pedig távolról irányíthatják a mozgásukat. Kamerát vagy miniatűr injekciós szerkezetet is magukkal vihetnek, így a romok alatt rekedt sérültekhez is eljuthatnak. A kibercsótányok a próbák 72%-ában sikeresen hajtották végre a feladatokat. Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyolfelhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő, délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhővel, elszórt záporokkal és néhol zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző két órában minden a dance-ről szólt nálunk, úgyhogy most a következő 60 percben jöjjenek a legnagyobb R&B divák. Hol egyedül, hol kísérettel. Jennifer Lopez in a Love Don't Cost a Thing-el, Christina Aguilera itt lesz a Genie in a Bottle-el, Beyoncé pedig Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal érkezik majd hamarosan a Nickelback és a Photograph után.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Doktor Béres, Mongo, right?

Best FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A Remember the Time-ban.

0: nyomás. Szágultba vonat, tele van a vagon. Nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton.
1: Ülünk a vonaton,
0: ülünk a vonaton,
1: ülünk a vonaton.

Best of a Wagon zenék, pont úgy, mint az Everything But the Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But the Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokónál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

Best FM, a legjobb zenék. Meccs van az Üllői úton, úgyhogy az ilyenkor szokásos korlátozások vannak érvényben, még úgy bő 3 órán keresztül egészen évfélig. Vagyis az Albert Flórián utat a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között, illetve az Üllői úti felüljáró melletti mindkét oldali szervizutat a Könyves Kálmán körútól a Nagyváratér irányába szakaszosan és időszakosan lezárják. Emellett pedig tilos megállni úgy szintén éjfélig az Albert Flórián út mindkét oldalán, a Könyves Kálmán körút és

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Mondd, hogy lehet, hogy lesz bűn egy szerelem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kihirdették a pótfelvételi pont határait, drogdílereket fogtak Nógrád megyében, holnap lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük majdnem 11 ezeren jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csak nem 2500-an szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és főiskolák küldenek tájékoztatást. Új időszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, erről is beszélt napi rendelőtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette, ősszel az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint az energiaválság kezeléséhez a gyors döntések és a szakemberek munkája mellett a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárult. 4 feltételezett drogdillert vettek őrizetbe Szirákon és környékén Nógrád megyében. A rendőrség 6 helyszínen tartott razziát, további 4 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki. A két páros a gyanú szerint több településen árult kristályt és fiatalkorút is rendszeresen kiszolgált. Az akcióban több mint 42 gram tiltott szert és droggyanús anyagot foglaltak le. Egy külön eljárásban 2 nő ellen indult eljárás, miután egyikük autójában ketamint találtak. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
2: Fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak. Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Holnap többnyire derült vagy fátyol felhős időre készülhetünk, de a napsütést szaharaipar is szűrheti. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. A Dunántúl északi felén néhol erősebb lökések is lehetnek. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, szombaton már több felhő úszhat felénk, elszórtan zápor, néhol zivatar is kipattalhat. Vasárnap naposabb, gomoly felhős idő ígérkezik, hétfőn pedig újra több felé meghízhatnak a felhők, helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van a lottó és a lottózás nemzetközi napja, de csak óvatosan, nem szabad túlzásba vinni. Nálunk viszont nem kell találgatni, hogy vajon kik érkeznek a következő órában. Elmondom én, Armand Van Helden jön a My My My, a Little Gio Baggio a Funky Groove-val, Whitney Houston az I'm Your Baby Tonight-tel és a Black Eyed Peas a Pump It-tel már is.
3: Ez a Night Shift a best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Minden nap.
2: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Best FM a legjobb zenék, német producerek francia énekesnővel angol nyelvű dalokat csinálnak. Ez akár lehetne óriási kapufa is, de a French Affairnek mégis bejött. Jön a szexét a Best FM.
1: Jó.

Best FM a legjobb zenéka. Szeptember 9-i koppenhágai nyitó koncertjükre még azért könnyen lehet jegyet szerezni. Ugyanez igaz az oszlói szeptember 10-i Pussycat Dolls koncertre, de például Varsóban, illetve Párizsban már egy darab jegy sincs. Úgyhogy kíváncsi leszek erre az európai Pussycat Dolls turnéra. Jön a

Best FM a legjobb zenék. Soha nem találkoztunk még személyesen, bár egyszer terveztem, hogy oda megyek hozzád az egyik diátadon. Nem értek a rap zenéhez, de azt látom és érzem, hogy nagyon-nagyon jó vagy benne, és lehet, hogy fura, amit most mondok, de így ismeretlenül is valamiért nagyon közel érezlek magamhoz. Pár évvel ezelőtt ezt az üzenetet küldte Eminemnek a tegnap előtt elhunyt Dolly Parton. Jön a Lose Yourself.

Jó leszek tán, mikor kezd holnap is a napfény andalít. Lehet, hogy nem leszek ott veled már. A hűtőre felírtam, mert tegnap kihagytam. A csókos smiley az jól esett át.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szaharai por szűrheti a napsütést, emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak, nemzetközi drogszállítmányt fogtak az M1-esen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szaharai por érkezik hazánk fölé, amely fátyolosabbá teheti a napsütést. Jelentős csapadék nem várható, így a por nagy része a légkörben maradhat. A levegő minőségét is befolyásolhatja. Ennek mértéke azonban attól függ, milyen magasságban vonul át felettünk a poros légtömeg, mondta a rádiónknak Szigeti Tamás, a Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője.
2: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
1: Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíj minimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól. Emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, sokaknak akár a duplájára nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700.000 embert érintenek. Csak nem 120 millió forinttal támogat rászorulókat a Mészáros csoporthoz tartozó Profili Alapítvány. A harmadik negyedévi pályázaton 34 magánszemély több mint 70 millió, 8 civil és non-profit szervezet pedig összesen 45 millió forintot kap. A pénzből súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját, valamint egészségügyi eszközök, köztük egy lélegeztetőgép beszerzését is segítik. Több mint 3 kg designer droggal fogtak el két férfit az M1-es autópályán Győrújbarátnál. A román rendőrség jelzése alapján állították meg az autójukat, amely a gyanú szerint Hollandiából tartott Romániába. A hátsó ülésen lévő hátizsákban stimuláns hatású kristályos anyagot találtak, emellett kábítószer tartalmazó kekszet és gyantaszerű anyagot is lefoglaltak. A két férfi letartóztatását kezdeményezték, az ügyet a magyar és a román hatóságok közösen vizsgálják. Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyol felhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő, délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhűvel, elszórt záporokkal és néha zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A No Doubt dobosa Adrian Young tegnap, a csapat basszusgitárosa Tony Kénál pedig ma ünnepli a születésnapját. Gondolom összejött a zenekar egy kis ünneplése, ha már úgyis az elmúlt heteket a Las Vegas-i Sphere-ben töltötték. Nálunk Gwen Stefani, a csapat énekesnője érkezik, férjével Blake Sheltonnal és a Nobody But You-val Lionel Richie után.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Don't have to leave this town.

Eszterfem a legjobb zenék, ez már a második hét, annak is a vége a Tupac gyilkosság tárgyalásából, és hogyha jól haladnak az ügyel, akkor lehet, hogy pont a 30. évfordulóra, Tupac halálának 30. évfordulójára, szeptember 7-ére végre kiderül, hogy kihúzta meg 30 évvel ezelőtt a ravaszt. Jön a Chain

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező Johan Renk nem csak a Csernobil című mini sorozat rendezőjeként, de már Stakabóként is zseniális volt. Hogyha valaki nem beszél angolul, akkor is nagyon tudja élvezni ezeket a fülbe mászó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuálisabb nem is lehetne. You know, living it up. Crystal clear, innocently sprinkling the music in my ear.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Asztal alatt összeér a lábunk. Tudom, jól túl sokat vár.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, hogy George Michael kicsoda, azt már talán senkinek nem kell elmondani, viszont hogy a The Ones nevű formációt pontosan kik is alkották, azt talán kevesebben tudják. Három amerikai énekesről van szó, nevezetesen Paul Alexanderről, Jojo Americoról és Nash Horn Woodenről. Mindannyian különböző művészeti ágakban is tevékenykedtek még. Nash Horn Wooden például színészkedett is egy keveset, és egy 1999-es filmben, a Flawless-ben együtt játszott Robert De Niroval. És ez a közös forgatás meg a film élmény adta aztán az ötletet, hogy ezt dalba öntsék. Így született meg a Flawless, és aztán ezt dolgozta George Michael.

órák után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: ébreszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM, a legjobb zenék mindig csak úgy emlegetik, hogy Britney Spears és Madonna smároltak az MTV Video Music Awards díjátadó gálájának megnyitóján, de hát rögtön utána Madonna elcsattantott egy csókot Christina Aguilera-val is. Csak arról már lemaradt a rendező, mert hogy azonnal be kellett vágni Justin Timberlake döbbent arcát, aki ugye nem sokkal azelőtt szakított Britney Spears-el. Na ennek holnap lesz kerek 23 éve. Jön Britney!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ma, holnap és holnap után még a Las Vegas-i Sphere-ben buliznak, aztán egy hónap pihenő, és szeptember 25-től két héten keresztül 10 koncertet nyomnak majd le Düsseldorfban. Nálunk már a következő órában érkeznek. A Backstreet Boys-ról van szó, hamarosan érkezik a Quit Playing Games. Itt a
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék nagy szomorúsággal, de még nagyobb megkönnyebbüléssel közlöm mindenkivel, hogy ma este kiléptem az Oasisből. Az emberek mindenfélét fognak mondani, de az az igazság, hogy én már egy perccel többet nem tudok együtt dolgozni Liammel. Napra pontosan 17 évvel ezelőtt posztolta ezt Noel Gallagher. És tudjuk jól, hogy azóta mi volt. Óriási kibékülés, meg tavaly egy giga világkörüli turné. Jön az Oasis és a Wonderwall.

Best FM a legjobb zenék. Hozd magaddal azért egy-két ruhát, de majd ott a helyszínen veszünk valamit, ami jól fog kinézni a videóklipben. Ezzel az utasítással indultak el Tájföldre Spillerék, de hát ezt kicsit kihagyták a számításból, hogy a 2 méter 3 centi magas olasz DJ-re elég nehezen fognak majd ruhát találni Bangkokban. Így is lett, úgyhogy a videóklipben látható összes ruha, az kivétel nélkül mind Cristiano Spilleré. Ő jön most Sophie Ellis Baxterrel és a Groove Jettel itt a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék. Ez volt az idei nyár utolsó csütörtök estéje. Értelemszerűen holnap megjön az idei nyár utolsó péntek estéje, és a péntek akkor Nácsit Extra Lauer Krisztián fog hozzám csatlakozni. 6-tól szóval Classic House-olunk holnap is, ahogy hétfőnként szoktunk. Érkezik a Limp Bizkit, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.